0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy hálás szív.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a történelem vizsgán. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Felhősebb időt ígérnek, néha záporokkal. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a történelem írásbelik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak. Középszinten a tesztkérdések között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. Eszét Németország 1938-as terjeszkedéséről, vagy a céhekről, illetve Első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Hozzátette, nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban. A vizsgai időszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben. Sok felhő lehet az égen, de délutántól nyugat felől ezek szakadozni, csökkenni kezdenek. Csapadék leginkább az ország délkeleti, keleti felén valószínű. A hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a felhők mellett általában órákra kisüthet a nap, aztán az Alföld legnagyobb részén beborul az ég, esni leginkább északkeleten, keleten fog. 21-27 fokra van kilátás. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, napközben elvétve jönnek záporok a 21-27 fokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megújultak az egri urnafalak, bemutatják a török fürdőkultúrát. Pusztított a fagy az alföldi szőlőkben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Megújultak az urnafalak az egri lajosvárosi és Gröber temetőben, tudatta a város. A lajosvárosi temetőben a rossz állapotú és balesetveszélyessé vált falakat bontották el, helyükre pedig új gránit burkolatú urnafalakat építettek vasbeton alapozással. A beruházás a környezet térkövezését is érintette, összesen bruttó 14 millió forintból. A Gröber temetőben közben 15 urnafal újult meg. A munkálatok során új fedlapok kaptak a falak, emellett fugázták és megtisztították a felületeket is. A török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás nyílik az egri várban az emlékhelyek napján. A tárlata 17. század elején épült, Valide Szultán hamam gőzfürdő történetén keresztül mutatja be az oszmánkori fürdők világát. A program szombaton ünnepélyes zászló felvonással és díszlövéssel indul, később ingyenes tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket. Az egri vár vitézei és az egri vitézlő oskola fegyver bemutatókkal, valamint középkori gyógyászat és fegyverhasználati ismertetőkkel készülnek. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, írják, hogy 80 halány éveink, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással ekkora mértékű, mert totális, én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb gyümölcs-szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból. Mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Tervezett áramszünetekre kell készülni holnap Eger több részén is, hívta fel a figyelmet a heol.hu. Az MBM hálózati karbantartási munkák miatt kapcsolja le időszakosan az áramszolgáltatást. Holnap délelőtt 8 és dél között a belváros több pontján, köztük a Bajcsi Zsilinszki utcában, a Dobó István téren és a Kossuth-Lajos utcában lesz áramszünet. Később 11 és 15 óra között további utcákat és tereket is érintenek a munkálatok, például az Almagyar utcát, a Hibai Károly utcát, a Gólya utcát és a Megcse István utcát. Hasonló munkálatok 60-ban, Szilvásváradon, Kerecsenden és Verbeléten is lesznek. Az MVM szerint a fejlesztések célja az ellátásbiztonság fenntartása és a hálózat korszerűsítése. Befejeződött Egerben a Rózsa Károly utcai Babóca játszótér fejlesztése. A város közösségi oldalán tudatták, hétfőn megtörtént a játszópark új kerítésének műszaki átadása. A beruházás során közel 50 méter hosszú kerítés épült a területen. A fejlesztésnek köszönhetően rendezettebb és esztétikusabb lett a környezet, emellett nagyobb biztonságot is nyújt a gyerekeknek és a szülőknek. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás csak a napnál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
1: Több mint 8 millió forinttal támogatja az EGRI civil szervezeteket az önkormányzat, számolt be a heol.hu. A civil alapból összesen 7 millió forintot osztanak szét a közgyűlés döntése alapján, miután mint az 54 beadott pályázat támogatást kapott. Emellett 1,2 millió forinttal segítik a szeptemberi civil ünnep megrendezését is. A 31. Eger civil ünnepe programjait idén az EGRI Szent György Lovagok Alapítvány szervezi. A rendezvényhez több évközi esemény is kapcsolódik majd. A támogatott programok között koncert, tábor, kerékpártúra, szakmai konferencia, kiállítás és egészségügyi szűrőprogram is van. Éjszakai ellenőrzést és mérést végez az ivóvízhálózaton a Heves megyei vízműzéért Egerben, a Ráczhegy és Szalaváros részben. Hívta fel a figyelmet a város. A munkálatok ma este 11 órától, holnap hajnal 5 óráig tartanak. Az érintett időszakban nyomáscsökkenés és átmeneti vízhiány is előfordulhat több utcában. A többi között a Könyök, a Szalaparti, a Verőszala, az Árnyékszala, Rudivár, a Kertalja, az Iskola és a Lovász utcában, valamint a Szala közben és a Rigó közben is lehetnek fennakadások. Mesterséges intelligenciával működő új berendezést állítottak munkába a Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet patológiai osztályán. A heo.hu számolt be róla, hogy az innovatív szkener a citológiai minták értékelését segíti, így gyorsabbá és pontosabbá válhat a diagnózis. A fejlesztésnek köszönhetően hatékonyabb lesz a minták feldolgozása, ami lerövidítheti a vizsgálati időt is. A kórház tájékoztatása szerint a betegek így hamarabb juthatnak megbízható eredményekhez és a szükséges ellátáshoz. Az új eszköz a digitális patológia irányába tett fontos lépés, amely hozzájárul a korszerűbb működéshez és a magasabb színvonalú betegellátáshoz. Az állata beszámolók szerint legelőmarhák közelében bukkant fel, ami aggodalmat keltett a környéken. Több helybéli is arról számolt be, hogy kevesebbet járnak ki a dombokra vagy az erdőbe, és van, aki este már nem mer egyedül hazamenni. Az önkormányzat is figyelmeztette a lakosságot, hogy legyenek óvatosak, különösen túrázás vagy kutyasétáltatás közben. A szakemberek szerint fontos, hogy az emberek zajt keltsenek, és kerüljék a sűrű, beláthatatlan területeket. Ha valaki medvével találkozik, ne fusson el, hanem lassan, hátrába távolodjon. Tisztújítást tartott és hivatalos keretek között folytatja működését a Ciszterci Diák Szövetség EGRI osztálya. A heo.hu beszámolt róla, hogy a szervezet alapszabályát is módosították. Az új vezetés célja, hogy összefogja és aktívvá tegye a Gárdony és Öreg Diák közösséget. Az elnökségben Tótné Török Anna Mária, Mohai Ádám és Zsamba Éva került. A szervezet várja mindazokat, akik valaha az intézményben tanultak vagy dolgoztak. A cél egy erős generációkat összekötő közösség kialakítása, amely újra élettel tölti meg az öreg diák hálózatot. Az időjárásról. Ma többször megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok várhatóak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, főként a zivatarok környezetében, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Egerben ma maximum 22 fok várható, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 10 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok május 7-én csütörtökön, a Gizellákat köszöntöm már is névnapjukon, és sok boldogságot kedves szülinaposok. Britney Spears, Heinz Gábor Viga, illetve Jerry Halliwell, ők folytatják a sok-sok hasznos info után. Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155, Max Emlevente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Az év 127. napján, május 7-e van, csütörtök, a Gizellák névnapja. Ma van a planetáriumok világnapja, a csillagászat és az ismeretterjesztés napja, a melanóma világnapja is a mai napra esett, a bőrrák megelőzésére és a szűrés fontosságára hívja fel a figyelmet. 0620 55 55 155, ha pedig már is dugó baleset van valahol, jöhet az info hívható SMS Viber számunkra. Én pedig elindítottam a Who Was Tank slágerét The Reason címmel a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. 11-17 fok közötti a reggel, 20-26 fok között lesz a maximum, és továbbra is számítani kell záporokra, zivatarokra, keleten esőre, részletek, és a folytatás a hírek végén, fél hét után pedig Nelly Slágere folytatja a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A mesterséges intelligencia fejlődésével nő az adat visszaélések veszélye. Áramszünet lesz több egri utcában, új kerítést kapott a Babóca játszótér. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a pontos részleteket. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Tervezett áramszünetekre kell készülni holnap Eger több részén is, hívta fel a figyelmet a heol.hu. Az MBM hálózati karbantartási munkák miatt kapcsolja le időszakosan az áramszolgáltatást. Holnap délelőtt 8 és dél között a belváros több pontján, köztük a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Dobó István téren és a Kossuth-Lajos utcában lesz áramszünet. Később 11 és 15 óra között további utcákat és tereket is érintenek a munkálatok, például az Almagyar utcát, a Hibai Károly utcát, a Gólya utcát és a Megcse István utcát. Hasonló munkálatok 60-ban, Szilvásváradon, Kerecsenden és Verbeléten is lesznek. Az MVM szerint a fejlesztések célja az ellátásbiztonság fenntartása és a hálózat korszerűsítése. Befejeződött Egerben a Rózsa Károly utcai Babóca játszótér fejlesztése. A város közösségi oldalán tudatták, hétfőn megtörtént a játszópark új kerítésének műszaki átadása. A beruházás során közel 50 méter hosszú kerítés épült a területen. A fejlesztésnek köszönhetően rendezettebb és esztétikusabb lett a környezet, emellett nagyobb biztonságot is nyújt a gyerekeknek és a szülőknek. Az időjárásról. Ma többször megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok várhatóak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, főként a zivatarok környezetében, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Egerben ma maximum 22 fok várható, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 10 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM-ből a legjobb zenék. Május 7-én csütörtökön több helyen lehet zápor, zivatar, reggel keleten hosszabb eső is. A maximum 20-26 fok között alakul, holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő. Záporok, zivatarok elsősorban már csak keleten, észak-keleten alakulnak ki. Holnap is 20-26 fokot mérhetünk majd. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Sharamtól Party All The Time a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, meghallgatjuk május 7-e csütörtök friss híreit, a következő órában pedig jönnek magyar. És nem csak magyar ezredfordulós slágerek. +20 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Egyszerűbb és zöldebb is lett a NAV, több millió jut az egri civileknek, ellenőrzik a vízhálózatot, éjjel vízhiány is előfordulhat Egerben. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a pontos részleteket. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítások a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
1: Több mint 8 millió forinttal támogatja az egri civil szervezeteket az önkormányzat, számolt be a heol.hu. A civil alapból összesen 7 millió forintot osztanak szét a közgyűlés döntése alapján, miután mint az 54 beadott pályázat támogatást kapott. Emellett 1,2 millió forinttal segítik a szeptemberi civil ünnep megrendezését is. A 31. Eger civil ünnepe programjait idén az Egri Szent György Lovagok Alapítvány szervezi. A rendezvényhez több évközi esemény is kapcsolódik majd. A támogatott programok között koncert, tábor, kerékpártúra, szakmai konferencia, kiállítás és egészségügyi szűrőprogram is van. Éjszakai ellenőrzést és mérést végez az ivóvízhálózaton a Heves megyei vízműzéért Egerben, a Ráczhegy és Szalaváros részben. Hívta fel a figyelmet a város. A munkálatok ma este 11 órától, holnap hajnal 5 óráig tartanak. Az érintett időszakban nyomáscsökkenés és átmeneti vízhiány is előfordulhat több utcában. A többi között a Könyök, a Szalaparti, a Verőszala, az Árnyékszala, a Rudivár, a Kertalja, az Iskola és a Lovász utcában, valamint a Szala közben és a Rigó közben is lehetnek fennakadások. Az időjárásról. Ma többször megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok várhatóak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet, főként a zivatarok környezetében, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Egerben ma maximum 22 fok várható, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 10 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok az év 127. napján, május 7, csütörtök. Isten éltesse a szülinaposokat, sok boldogságot a névnapos Gizelláknak. A Nina Sky Duo kezd Move Your Body. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. 20-as 55-55-155 a számunk.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok május 7-én csütörtökön. 1987-ben például ezen a napon mutatták be a Szomszédok első epizódját. 87-ből 2001-be ugrunk, jön a Destiny's Child és a Bootylicious. Aki dugott balesetet lát, névnapos, szülinapos ünnepelne, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: Best FM,

0: Best FM, a legjobb zenék. Whitney Houston és a My Love Is Your Love folytatja a fél nyolcas hírek után, melynek végén részletes időjárás jelentés is lesz. Előjáróban annyit az esernyők ma is jól jöhetnek, 20-26 fok, sokszor nagyon-nagyon felhős napunk lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megújultak az egri urnafalak, bemutatják a török fürdőkultúrát. Pusztított a fagy az alföldi szőlőkben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Megújultak az urnafalak az egri lajosvárosi és Gröber temetőben, tudatta a város. A lajosvárosi temetőben a rossz állapotú és balesetveszélyessé vált falakat bontották el, helyükre pedig új gránit burkolatú urnafalakat építettek vasbeton alapozással. A beruházás a környezet térkövezését is érintette, összesen bruttó 14 millió forintból. A Gröber temetőben közben 15 urnafal újult meg. A munkálatok során új fetlapok kaptak a falak, emellett fugázták és megtisztították a felületeket is. A török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás nyílik az egri várban az emlékhelyek napján. A tárlata 17. század elején épült, Valide Szultán Hamam gőzfürdő történetén keresztül mutatja be az oszmánkori fürdők világát. A program szombaton ünnepélyes zászló felvonással és díszlövéssel indul, később ingyenes tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket. Az egri vár vitézei és az egri vitézlő oskola fegyver bemutatókkal, valamint középkori gyógyászati és fegyverhasználati ismertetőkkel készülnek. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagykár májusban, itt ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Postán fél majd az új minisztérium. Meggyőződésem az uniós támogatással ekkora mértékűt, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Életbe lépett a szezonális parkolási rend Egerben, tudatta az egerhírek.hu. Szeptember 30-áig a Bicskei Aladáruszoda környékén, a Petőfi téren, a Csákány és a Fürdő utcában minden nap kell parkolási díjat fizetni. Az időjárásról. Ma többször megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok várhatóak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, főként a zivatarok környezetében, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Egerben ma maximum 22 fok várható, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 10 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, május 7-én csütörtökön Gizella nap van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 135 éve a mai napon a Városligetben megnyílt az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 76 éve ezen a napon megnyitották a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt Ferenc repülőtér elődjét. 1987-ben a mai napon mutatták be a Szomszédok első epizódját. 1976-ban ezen a napon született Jay Frog, német DJ a Scooter egyik fele. És 1969. május 7 megszületett a svéd zenész, dalszerző Nene Cherry testvére Eagle Eye Cherry. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sok érettségiző pihenőnapra ébred, de a többségüknek ma is helyt kell állnia, méghozzá az angol nyelvtudásukról kell számot adniuk. A popzene nyelve is az angol, így a következő órában ilyen címekkel találkozhatunk. Groove is in the heart, Behind Blue Eyes, Candy Shop vagy épp Changes. És persze magyar előadókkal is megidézzük a 90-es és 2000-es éveket. Jön majd a Bestiák is. Telefon, SMS, Viber. Jó reggelt, sok sikert az angol érettségihez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Barbra Streisand.

0: FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az Egriér sekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek. A területén vadászatok folytak, emellett püspöki, érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig, ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis hévíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 ezer éves. A nátriumot is tartalmazó kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos hévíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az Egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A mesterséges intelligencia fejlődésével nő az adat visszaélések veszélye. Áramszünet lesz több egri utcában, új kerítést kapott a Babóca játszótér. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a pontos részleteket. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: A személyes adatok újraértelmeződnek, ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
2: Tervezett áramszünetekre kell készülni holnap Eger több részén is, hívta fel a figyelmet a heol.hu. Az MBM hálózati karbantartási munkák miatt kapcsolja le időszakosan az áramszolgáltatást. Holnap délelőtt 8 és dél között a belváros több pontján, köztük a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Dobó István téren és a Kossuth-Lajos utcában lesz áramszünet. Később 11 és 15 óra között további utcákat és tereket is érintenek a munkálatok, például az Almagyar utcát, a Hibai Károly utcát, a Gólya utcát és a Megcse István utcát. Hasonló munkálatok 60-ban, Szilvásváradon, Kerecsenden és Verbeléten is lesznek. Az MVM szerint a fejlesztések célja az ellátásbiztonság fenntartása és a hálózat korszerűsítése. Befejeződött Egerben a Rózsa Károly utcai Babóca játszótér fejlesztése. A város közösségi oldalán tudatták, hétfőn megtörtént a játszópark új kerítésének műszaki átadása. A beruházás során közel 50 méter hosszú kerítés épült a területen. A fejlesztésnek köszönhetően rendezettebb és esztétikusabb lett a környezet, emellett nagyobb biztonságot is nyújt a gyerekeknek és a szülőknek. az időjárásról. Ma többször megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok várhatóak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, főként a zivatarok környezetében, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Egerben ma maximum 22 fok várható, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 10 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok! 5 perccel múlt 8 óra, május 7-ét mutat a naptár. A mai csütörtök Gizellák névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Szerencsére balesetről, dugóról nem tudok. Ha máshogy van, akkor várom az infót. 0620 55 55 155 50 Cent és a Candy Shop indít. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az angol érettségi napján. Hát nézzük, Behind Blue Eyes, ez egy prepositional phrase. Behind, elöljáró szó, preposition, helyzetet vagy pozíciót jelöl meg valami mögött. Blue, melléknév, adjective, ebben a kontextusban jelzői szerepet tölt be, leírja a főnevet. Eyes, főnév, többes számban álló köznév, a mondat vagy kifejezés tárgyi magva. Nagy kalappal az angol érettségihez jön a Limp Bizkit dala, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Továbbra sem érkezett információ balesetről, dugóról, ez maradjon is így. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó munkát kívánok!

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt írja valaki sietősen, hogy Egressi Hungária kereszteződésnél baleset. Ez tehát a fővárosból érkezett, és 0620-55-55-155-ös telefon SMS Viber számunkra. Köszönjük szépen, bárki is küldte, mert hogy annyira sietett, hogy alá sem írta. Szóval köszi még egyszer, jó utat, jó reggelt kívánok hamarosan a The Sound Lovers slágerével. Szól a Runaway, de csak a legfrissebb hírek után itt a Besten. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Egyszerűbb és zöldebb is lett a NAV, több millió jut az egri civileknek, ellenőrzik a vízhálózatot, éjjel vízhiány is előfordulhat Egerben. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a pontos részleteket. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linc Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarításnak a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
1: Több mint 8 millió forinttal támogatja az egri civil szervezeteket az önkormányzat, számolt be a heol.hu. A civil alapból összesen 7 millió forintot osztanak szét a közgyűlés döntése alapján, miután mint az 54 beadott pályázat támogatást kapott. Emellett 1,2 millió forinttal segítik a szeptemberi civil ünnep megrendezését is. A 31. Eger civil ünnepe programjait idén az Egri Szent György Lovagok Alapítvány szervezi. A rendezvényhez több évközi esemény is kapcsolódik majd. A támogatott programok között koncert, tábor, kerékpártúra, szakmai konferencia, kiállítás és egészségügyi szűrőprogram is van. Éjszakai ellenőrzést és mérést végez az ivóvízhálózaton a Heves megyei vízműzei RT Egerben, a Ráczhegy és Szalaváros részben. Hívta fel a figyelmet a város. A munkálatok ma este 11 órától, holnap hajnal 5 óráig tartanak. Az érintett időszakban nyomáscsökkenés és átmeneti vízhiány is előfordulhat több utcában. A többi között a Könyök, a Szalaparti, a Verőszala, az Árnyékszala, a Rudivár, a Kertalja, az Iskola és a Lovász utcában, valamint a Szala közben és a Rigó közben is lehetnek fennakadások. Az időjárásról. Ma többször megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok várhatóak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, főként a zivatarok környezetében, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Egerben ma maximum 22 fok várható, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 10 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Pisti üzenete: sziasztok, baleset Pécsen a Nagy Lajos király útján az Interspárnál. Nagy a dugó. Köszönjük szépen! 0620 55 55 155-ös hívható SMS és Viber számunkra érkezett. Ezen kívül az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben is nagy a tumultus, főleg a külső sávban. Jó utat! Megyünk is tovább Desirével. Szól a Life a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kibújt, aki nem, percek kérdése is kezdődik az angol érettségi nagy kalappal hozzá. Ready or not, 9 után biztosan szól a Fugees slágere. Ready or not, és jön a halott pénz is. Fogy az idő, de én visszafelé számolok, így olyan, mintha megállítanám az időt. 0620 55 55 155, a gizellákat akár a legfrissebb hírek alatt is föl lehet köszönteni egy üzenettel, aztán pedig folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra, magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy Egethegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükkre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karstbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy-Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfa is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az Eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megújultak az egri urnafalak, bemutatják a török fürdőkultúrát. Pusztított a fagy az alföldi szőlőkben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Megújultak az urnafalak az egri Lajosvárosi és Gröber temetőben, tudatta a város. A Lajosvárosi temetőben a rossz állapotú és balesetveszélyessé vált falakat bontották el, helyükre pedig új kránit burkolatú urnafalakat építettek vasbeton alapozással. A beruházás a környezet térkövezését is érintette, összesen bruttó 14 millió forintból. A Gröber temetőben közben 15 urnafal újult meg. A munkálatok során új fedlapokat kaptak a falak, emellett fugázták és megtisztították a felületeket is. A török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás nyílik az egri várban az emlékhelyek napján. A tárlata 17. század elején épült, Valide Szultán Hamam gőzfürdő történetén keresztül mutatja be az oszmánkori fürdők világát. A program szombaton ünnepélyes zászló felvonással és díszlövéssel indul, később ingyenes tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket. Az egrivár vitézei és az egri vitézlő oskola fegyver bemutatókkal, valamint középkori gyógyászat és fegyverhasználati ismertetőkkel készülnek. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
3: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehetne 100 kéve, a Pisa melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
2: Életbe lépett a szezonális parkolási rend Egerben, tudatta az egerhírek.hu. Szeptember 30-áig a Bicskei Aladáruszoda környékén, a Petőfi téren, a Csákány és a Fürdő utcában minden nap kell parkolási díjat fizetni. Az időjárásról. Ma többször megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok várhatóak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet, főként a zivatarok környezetében, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Egerben ma maximum 22 fok várható, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 10 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az angol érettségi első perceiben egy gyönyörű angol nyelvű hasonlattal indul egy újabb óra május 7-én csütörtökön. Olyan vagyok, mint egy madár. I'm like a bird. Nelly Furtado dalát indítom már is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Max Levente vagyok.
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Ezt a film a legjobb zenék, a svéd Stakabu következik 93-ban. Boy Johan Renk még nem gondolta, hogy az audio után a vizuálra fog váltani. Ő napjainkban elismert rendező, például a Csernobil című sorozatért díjazták. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, tehát irány a 90-es évek eleje itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM, a legjobb zenék, gyors, friss közlekedési info, M5 Budapest felé a 39-es és 25-ös kilométer között mozgóterelés mellett munkavégzés folyik, jelenleg úgyse előtt torlódik a forgalom a belső sáv zárása miatt. Jó utat, ez pedig már közben Dante Tomás dala, a Miss California Best 10.

Best FM, a legjobb zenék. Sean Kingston és a Beautiful Girls folytatja május 7-én csütörtökön, amikor hát borongósabb napunk lesz, mint a hét elején, és továbbra is szükség lehet az esernyőkre a futó záporok, zivatarok okán. Délután a Dunántúlon már újból kisüt a nap, ezt ígérik, közben 20-26 fok valószínű. Say yo! Say

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tegnap este végleg eldőlt, hogy ki a két biztos résztvevő a Budapesti Bajnokok Ligája döntőn. Arsenal, Paris Saint-Germain. Most pedig kiderül, hogy ki a két biztos résztvevője a következő órának. Egyrészt Roger Sanchez és Abel Hello. telefon, SMS, Viber, információs szünet, aztán jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A mesterséges intelligencia fejlődésével nő az adat visszaélések veszélye. Áramszünet lesz több egri utcában, új kerítést kapott a Babóca játszótér. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a pontos részleteket. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek, ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Tervezett áramszünetekre kell készülni holnap Eger több részén is, hívta fel a figyelmet a heol.hu. Az MBM hálózati karbantartási munkák miatt kapcsolja le időszakosan az áramszolgáltatást. Holnap délelőtt 8 és dél között a belváros több pontján, köztük a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Dobó István téren és a Kossuth-Lajos utcában lesz áramszünet. Később 11 és 15 óra között további utcákat és tereket is érintenek a munkálatok, például az Almagyar utcát, a Hibai Károly utcát, a Gólya utcát és a Megcse István utcát. Hasonló munkálatok 60-ban, Szilvásváradon, Kerecsenden és Verbeléten is lesznek. Az MVM szerint a fejlesztések célja az ellátásbiztonság fenntartása és a hálózat korszerűsítése. Befejeződött Egerben a Rózsa Károly utcai Babóca játszótér fejlesztése. A város közösségi oldalán tudatták, hétfőn megtörtént a játszópark új kerítésének műszaki átadása. A beruházás során közel 50 méter hosszú kerítés épült a területen. A fejlesztésnek köszönhetően rendezettebb és esztétikusabb lett a környezet, emellett nagyobb biztonságot is nyújt a gyerekeknek és a szülőknek. Az időjárásról. Ma többször megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok várhatóak. Élénk erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, főként a zivatarok környezetében, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Egerben ma maximum 22 fok várható, míg az esti órákban 16, hajnalban pedig 10 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmezők.
3: Az első a furcsa nevű brit producertől, Ross fiútól, azaz Naughty Boytól 2013-ban 26 ország slágerlistáját vezette, közte hazája az Egyesült Királyság kislemezlistáját is. A La La La, amit eredetileg Emily Sandé énekelt volna, de valami nem jött össze a kooperáció kapcsán, így Sam Smith érkezik pillanatokon belül. 5 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 93 az észszám, jön az Enigma és a Return to Innocence. A dal a vissza gyökerekhez üzenettel vált a 90-es évek egyik spirituális himnuszává, miközben a készítésekor a legmodernebb technológiát és a legősibb énekstílust gyúrták egybe. Bár a felhasznált vokál szempölök miatt évekig pereskedés zajlott, ami aztán közös megegyezéssel zárult, a dal ritmus szekciója is egy klasszikushoz nyúl vissza. A dobok alapja Led Zeppelin When the Leaf Breaks című számából származik. Ez a hangminta egyébként a hip-hop és trip-hop producerek egyik kedvence, de az Enigma lelassítva, visszhangosítva, teljesen új kontextusba helyezte.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss, aktuális közlekedési infók egyrészt az M1-esről. A Grébics pihenő után a főváros felé vezető oldalon a 72-es kilométernél több kamion ütközött össze, pályazárat vezettek be. A torlódás 5-6 kilométer, ezen kívül a szemközti oldal belső sávját is lezárták. A Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben az 50-es és a 20-as kilométer között, illetve a terelésbe történő belépés előtt a 60-as kilométernél az erős forgalom miatt szintén lassulás szakaszos torlódás alakult ki, főleg a külső sávban. Dolgoznak az M5-ösön Budapest felé a 39-es és a 25-ös kilométer között, mozgóterelés mellett a belső sáv zárása miatt szintén lassabb haladásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában lesz majd szeretett David Guettától. És Annox-tól is.
2: Szeretem az élet hajnali dalát, szeretem a fények nappali szavát.
1: 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Ha van közlekedési info, várom, a friss hírek után pedig jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ketyeg az óra, közeledik az adóbevallások leadási határideje. Folytatódnak az érettségi vizsgák, borús időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csaknem 1.700.000-en adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a, tehát alig két hét áll még rendelkezésre. A NAV által készített tervezetet eddig 1.900.000-en nézték meg, és 1.100.000-en véglegesítették azt. Közülük mintegy 700.000-en változtatás nélkül fogadták el a dokumentumot. Minden eddiginél egyszerűbb lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni. A Digitális Magyarország ügynökség jelezte, a fejlesztéssel jelentősen könnyebbé válik az ügyintézés az állami támogatások igénybevételéhez. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Tart még a rendőrség akciója. A héten a tehergépkocsikat és a buszokat ellenőrzik. Főként arra kíváncsiak, hogy a sofőrök betartják-e a pihenőidőre és az áruszállításra vonatkozó szabályokat. Két hete volt hasonló akció, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe. Több mint 17 000 sofőrt bírságoltak meg. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi, középszinten mintegy 47 000-en, emelt szinten 29 000-en adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Az érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 000-en vizsgáznak. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havasok lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, a katasztrófavédelem kis repülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Bolócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre, azt még nem vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE Egyetemi Könyvtárban Budapesten. A vizsgaidőszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben a megadott időpontokban. Borongós időnk lesz ma, a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten, keleten lehet még eső, a csúcsok 21-27 fok körül alakulnak. A hétvégén újra sok napsütésben, száraz, meleg időben lesz részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Netflix bemutatta a Kylie című dokumentumfilm sorozat első előzetesét, amelyben a hírnév áráról beszél a főszereplőnő, Kylie Minogue. Talán picit csúnyán hangzik, de hogyha a testvére kevésbé híres, akkor nyilván kevesebb árat fizetett a hírnévért. Danny Minogue, I Begin to Wonder, így indul a délelőtt utolsó órája. 3 perccel múlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Last FM, a legjobb zenék. Ünnepeljünk együtt, méghozzá ünnepeljük a dance zenét például, mert hogy a csütörtök a Best Ten a Night Shift-ben a dance napja. 6-tól a házigazda a White Boy, 7-től DJ Miller és a 90-es és 2000-es évek ilyen és ehhez hasonló felejthetetlen dance slágereit mixeli. Connie Williams, a World Celebration a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két még mindig aktuális közlekedési info. Baleset történt korábban az M1-esen Budapest felé a Grébics pihenő után. A 72-es kilométernél több kamion ütközött, csak a leállósávon arra szólnak az autósok, a torlódás több mint 5 kilométer, ezen kívül a szemközti oldal belső sávja is zárva. M0, M5-ös csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon munkavégzés miatt jelenleg egy sávot lezártak. Ott is kisebb torlódás van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 1973, egy évszám a délután első dalának címe, 1973 magyarul James Blunt-tal és Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Max M. Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Óvjuk meg a magyar tenger tisztaságát, kérik a szakemberek. Holnap eredményt hirdetnek a Balatonfagyia versenyben. Sportos tárlat nyílt a Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Figyelmeztetést adott ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hajózási szezon rajtjánál. A szakemberek szerint a tó jövője érdekében sürgősen változtatni kell a hajós gyakorlatokon. A kutatók a fedélzeti szennyvíz szabályos kezelését és a környezetkárosító vegyszerek visszaszorítását sürgetik, mert a növekvő hajóforgalom és a klímaváltozás együtt egyre nagyobb terhet jelent a Balatonnak. Bár a vízminőség jelenleg kiváló, a kikötő környékén már magasabb szennyezettséget mértek. A szakértők szerint a tóvédelme most szemléletváltást kíván a teljes hajós közösségtől. Holnap eldől, melyik édesség viselheti idén a Balatonfagyia címet. A megmérettetésre ezúttal 38 különleges fagylaltot neveztek. Köztük számos olyan új ízkombinációval rendelkezik, amilyenek eddig nem jelentek meg a hazai kínálatban. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a verseny már nem csak gasztronómiai esemény, hanem komoly turisztikai vonzerő is, amely minden évben újabb látogatókat csábít a tó környékére. Az eredményhirdetést holnap 14 órakor tartják Balatonfüreden, a Kékszalagportban. Sportmúlt és kulisszatitkok, egy helyen új sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat végigvezeti a látogatókat a Margit-sziget sport és kulturális fejlődésén, az első egyesületektől egészen napjainkig. A kiállítás nem csak relikviákat mutat be, hanem azt is, hogy hogyan dolgoznak a múzeológusok, és mi minden szükséges ahhoz, hogy egy sporttörténeti emlék megmaradjon a jövő számára. Nemzetközi akcióban csaptak le három Ajka környéki férfira. Őket osztrák betörés sorozattal gyanúsítják. A magyar és burgerlandi nyomozók közös akcióban fogták el a társaság tagjait, akik a gyanú szerint hónapokon át osztrák családi házakat és tárolókat fosztottak ki. Kerékpárokat, kismotorokat és más értékes tárgyakat zsákmányolhattak. Az egyik férfi ellen európai elfogató parancs is érvényben volt, őrizetbe került, miközben a banda negyedik tagját továbbra is nagy erőkkel keresik. Ma még sok lesz a felhő felettünk, több térségben záporok, zivatarok megzavarhatják a napsütést, főleg az ország keleti felén és az Észak-Dunántúlon. Később nyugaton már hosszabb napos időszakok is lehetnek, de a szél többfelé élénk marad. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között várható, holnap főként keleten fordulhat elő eső, ugyanakkor több napsütés lesz, a legmelegebb órákban akár 27-29 fokot is mérhetünk majd. Hétvégére ismét a napsütésé lehet a főszerep.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek, így délután néhány perccel. Majoros Rita vagyok, hát jó étvágyat az ebédelőknek is. Remélem, hogy ma valami finomat esznek, és közben Best FM-et hallgatnak, mert olyan nagyszerű zenészek jönnek, mint Whitney Houston, Lionel Richie, vagy éppen George Michael. James Blunt pedig már nyitja is az órát és a délutánt is.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a csütörtök, és igazán élvezni tudják a tavaszi időt, a napsütést, még akár mondjuk az iroda, vagy bármilyen munkahely ablakából is, és közben tudnak velem Best FM-et hallgatni. Ígérem ma is a legjobb zenéket, úgyhogy nosztalgiázhatunk majd a 90-es és 2000-es évekbeli legnagyobb kedvenceinkkel. Úgyhogy jöhetnek a régi emlékek, a kellemes pillanatok, és a napkérdését is hozom természetesen, sőt, jövök mindenféle információval, meg mozi ajánlóval, de a főszerepben ma is a legjobb zenék lesznek. És már egy picit azért a hétvége is, hiszen csütörtök van, holnap már itt a péntek, jön a hétvége, sőt, a hétvégén akár 27-28 fokot is mérhetünk, úgyhogy szinte nyár lesz pár nap múlva, de addig is jöjjenek a legjobb zenék. Lionel Richie és a Just For You érkezik, előtte Whitney Houston és az I'm Your Baby Tonight, itt a Best FM-en.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM a legjobb zenék. Ma is szívesen leszek az úti társuk, hogyha megkapom az útinfókat, már adom is tovább. Cserébe, hogyha önök is látnak valamit az utakon, az utak mentén, dugóról tudnak, kerülőútról van tudomásuk. Megköszönöm, ha jelzik a 0620-55-55-155-ös telefonszámon, vagy akár nyugodtan írjanak Viber üzenetet, SMS-t, én mindenre vevő vagyok. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya csomópontja után, az M3-as autópálya felé vezető oldalon folyik a munka ma is. Jelenleg a 34-es kilométernél lezártak egy sávot, úgyhogy ezért a torlódás. 0620 55 55 155, ez még egyszer a számunk, ez pedig a legutóbbi információm volt, hogyha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, ha ideír vagy hív. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és a Képtelen. A folytatásban friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva délután 2 óra lesz, aztán forra vérünk majd. A Black Eyed Peas-szel itt lesz a Hey Mama. És jön a jetlag is, és a repül az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vigyázzunk a Balaton vizének tisztaságára, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Gigadugó van az M1-esen, karbantartás miatt változik a vasúti menetrend a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Figyelmeztetést adott ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hajózási szezon rajtjánál. A szakemberek szerint a tó jövője érdekében sürgősen változtatni kell a hajós gyakorlatokon. A kutatók a fedélzeti szennyvíz szabályos kezelését és a környezetkárosító vegyszerek visszaszorítását sürgetik, mert a növekvő hajóforgalom és a klímaváltozás együtt egyre nagyobb terhet jelent a Balatonnak. Bár a vízminőség jelenleg kiváló, a kikötők környékén már magasabb szennyezettséget mértek. A szakértők szerint a tó védelme most szemléletváltást kíván a teljes hajós közösségtől. Azbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen is azonnali intézkedések indultak. Lezárják és ideiglenesen lefedik a Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő érintett parkolót, miközben több útszakaszt is vizsgálnak. A városvezetés szerint a cél a szennyezés gyors és biztonságos felszámolása, ehhez pedig 100 millió forintos rendkívüli állami támogatás érkezik. Komoly torlódás bénítja az M1-est Tata térségében, több kamion karambolozott ott a Budapest felé vezető oldalon. A forgalom ezért gyakorlatilag csak a leállósávon halad. A több kilométeres dugóban jelentős késésekre kell készülni. Közben a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr közelében is baleset történt, ott sávlezárás lassítja a haladást. Nem volt teljesen nyugodt április a Kárpát-medencében, a szeizmológusok 134 földmozgást jegyeztek fel a hónap során. A legtöbb esetet bányarobbantások okozták, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Magyarországon is volt érezhető rengés, Bolhó térségében a horvát határ közelében egy 2,5-es erősségű földmozgást a lakosság is észlelhetett. A hétvégén vasúti menetrend változások jönnek. A Váci és az Esztergomi vonalon egy sérült váltót javítanak. Az esztergomi járatok nem a nyugatiból, hanem Angyalföldről indulnak. A Veresegyházi vonatok végállomása pedig Rákospalota Újpest lesz. A nemzetközi szerelvények egy része a keletiből vagy Vácról közlekedik majd. Egyelőre többfelé borongós időre kell készülni, de folyamatosan melegszik az idő. A részleteket azonnal mondom. Ma még sok lesz a felhő felettünk, több térségben záporok, zivatarok megzavarhatják a napsütést, főleg az ország keleti felén és az Észak-Dunántúlon. Később nyugaton már hosszabb napos időszakok is lehetnek, de a szél többfelé élénk marad. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között várható, holnap főként keleten fordulhat elő eső, ugyanakkor több napsütés lesz, a legmelegebb órákban akár 27-29 fokot is mérhetünk majd. Hétvégére ismét a napsütésé lehet a főszerep.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is csütörtök izgalmas zenék. Itt a Best FM-en én Majoros Réte vagyok, mint például Eminem és a Lose Yourself, de itt lesz majd a Daft Punk is az Around the World-el. Jön a Bombon a varázsjellel, a Bucketheads pedig a legbombább slágerrel. Jön a The Bomb, a Black Eyed Peas-szel táncolunk. Itt az óra elején jön a Hey Mama. Nagyon szép napot mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Horváth Tamás megszakadt dala után megyünk tovább Kenny Dope és a Bucketheads dalával. Előtte nézzük az SMS-eket. Arra a kérdésre válaszolva, hogyha egy útikönyvet készítenénk a lakóhelyünkről, vagy a születési helyünkről, ezt mindenkire rábíztam, akkor mi lenne az a három dolog, ami mindenképpen szerepelne ebben a könyvben? Azt írja Zsófi, Sopron. A hűségvárosa hangulat, a tűztorony és az erdei bicikli utak, ezek mindenképpen benne lennének az ő kis könyvében. Nóri Debrecenből ír, hogy a Nagyerdei Park, a virágkarnevál és a helyi páros kolbász. Aztán írt Jani is Bajáról, a Dunai Halászlé, óriási kedvencem, a vízparti esték és a gemenci erdővilága. 0-20-55-55-155, eddig ezek csodás kis úti könyvek lennének, ide jöhetnek még egyébként a válaszok. Nagyon sokan képeket is küldtek, amiket külön köszönök egy-két helyen, sőt, jó pár helyen még ezek közül nem jártam, úgyhogy az én kis listámra is felírtam őket. Szóval jöhetnek a folytatásban is a kedvenc helyek, a szülőhelyeken, lakóhelyeken, miközben Kenny Dope és a Bucketheads 95-ös slágerét hallgatjuk meg, amiről egyébként azt nyilatkozták annak idején, hogy olyan érzés nyújt, amikor egy zsúfolt, izzadó klubban, hajnalban egyszer csak mindenki egyszerre kezd el táncolni, és csak úgy mosolyogni. Na hát ilyen hangulat jön. The Bump itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, meg is jöttem a legfrissebb információkkal. Azt írja Mara, hogy baleset történt az Attila úton, a Dózsa-György térnél, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, egy kis fennakadásra számítani. De a Fiumeni úton is baleset történt, méghozzá a Sírkertnél, ott a bejárat környékén, legalábbis onnan írt Tamás. Nagyon szépen köszönöm az infót. Ha valakinek van még, de nem csak Budapestről, bárhonnan az országból, megköszönöm, hogyha megírja. Az M0-as autóút keleti szektorában pedig több helyen is munkavégzés folyik, például az M5-ös autópálya csomópontja után, az M3-as autópálya felé. Jelenleg a 36-os kilométernél le is zártak egy sávot, 3 kilométeres a torlódás. Ecsernél pedig az M5-ös autópálya felé is folyik a munka, az 51-es és a 48-as kilométerek között torlódás van. A Megyeri hídon a 73-as kilométernél az M3-as autópálya felé is torlódik a forgalom egy baleset miatt is, sávzárás miatt. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is várom az útinfókat, vigyázzanak magukra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Egyszerűbb és zöldebb is lett a NAV. Több millió jut az egri civileknek. Ellenőrzik a vízhálózatot. Éjjel vízhiány is előfordulhat Egerben. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a pontos részleteket. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarításnak a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
2: Több mint 8 millió forinttal támogatja az egri civil szervezeteket az önkormányzat, számolt be a heol.hu. A civil alapból összesen 7 millió forintot osztanak szét a közgyűlés döntése alapján, miután mint az 54 beadott pályázat támogatást kapott. Emellett 1,2 millió forinttal segítik a szeptemberi civil ünnep megrendezését is. A 31. Eger civil ünnepe programjait idén az Egri Szent György Lovagok Alapítvány szervezi. A rendezvényhez több évközi esemény is kapcsolódik majd. A támogatott programok között koncert, tábor, kerékpártúra, szakmai konferencia, kiállítás és egészségügyi szűrőprogram is van. Éjszakai ellenőrzést és mérést végez az ivóvízhálózaton a Heves megyei vízműzéért Egerben, a Ráczhegy és Szalaváros részben, hívta fel a figyelmet a város. A munkálatok ma este 11 órától, holnap hajnal 5 óráig tartanak. Az érintett időszakban nyomáscsökkenés és átmeneti vízhiány is előfordulhat több utcában. A többi között a Könyök, a Szalaparti, a Verőszala, az Árnyékszala, a Rudivár, a Kertalja, az Iskola és a Lovász utcában, valamint a Szala közben és a Rigó közben is lehetnek fennakadások. Az időjárásról. Továbbra is túlnyomó részt felhős lesz felettünk az ég, és elszórta jöhetnek záporok, zivatarok. A szél több helyen megélénkül, főként a zivatarok környezetében. Hajnalban csökken a felhőzet, és 10 fokig hűl le majd a levegő Egerben. Holnap már a nap is előbújik a felhők mögül, de elszórta még lehet majd zápor, zivatar pénteken. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Pontosan 15 óra van, a friss híreket és információkat követően Szávai Réhárd köszönt mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel. Sok információval Egerből és a legnagyobb Best FM slágerekkel megállás nélkül. Már is kezdünk, jön Ida Kor és Fedlegrand vérpesdítő slágere, ez a Let Me Think About It, ha Best kedvencek között.
4: 100,7 Best

Az egész hét Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás délutánt kívánok mindenkinek, közlekedési információkat. Természetesen ma délután is várok a 0623-155-65-55-ös SMS és Viber számunkra. Hát ami Egerben a négy sávosan történik, az kész káosz. Ugye nem kell most ragoznom, hogy sok helyen félpályás lezárás van, egy sávon halad a forgalom, sávelhúzás van, aszfaltoznak, Szegélyt javítanak gyakorlatilag Felnémettől egészen a Kisasszony temetőig, pontosabban már a Vörösmarty út irányába is. Szóval kérem szépen, nem egyszerű a történet, úgyhogy közlekedjünk óvatosan. Ami világbotrány, hogy úgy káosz a Cifrakapu út útburkolata, ahogy van. A városvezetés legfrissebb információk szerint nem fogja átvenni ezt az útburkolatot, úgyhogy innentől kezdve majd várjuk azt, hogy megérkezzenek a jó munkás emberek, és valahogy ezt elegyengessék nekünk, mert egyébként tényleg hagy némi kívánnivalót maga után a burkolat, tehát a Cifrakapu úton, tehát gyakorlatilag ennyit tudunk most itt erről a szituról, illetve hát dolgoznak jelenleg is ugye Noszvaj irányába a Vécsei völgy úton és kifelé is, természetesen Noszvaj felé, valamint ugyanaz a helyzet Egerszalók irányába kifelé és befelé egyaránt, tehát ezekről tudunk, és hogyha ezen kívül bármi olyan információ van, ami esetleg elkerülte volna a figyelmünket, vagy nem csacsogok róla, akkor nyugodtan szóljanak be az adásba, és mondják el nekünk, hogy ha látnak rendőri jelenlétet, trafipaxot, nehogy Isten balesetet, bármi egyebet, jöhet, vevők vagyunk ezekre az infókra, már is mondom, hogy hol tudnak bennünket elérni, SMS és Viber számunk 0620-355-65-55-ös. Nagyon szépen köszönöm, ha gondolnak ránk, és természetesen a többi úton lévőre is. Ami a zenei folytatást illeti, már is a Robbie Williams klasszikusával folytatjuk. Érkezik a Supreme, a Besten, Hello Eger, kellemes délutánt, az úton lévőknek balesetmentes közlekedést kívánok, és sok türelmet.

90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék, Hello Eger, csodás délutánt mindenkinek. Narancssárga, azaz másodfokú riasztás van érvényben, vagy inkább figyelmeztetés, időjárási figyelmeztetés, ha még pontosabb akarok lenni. Záporok és zivatarok kialakulásának esélyére itt Eger és térségében, úgyhogy erre gyakorlatilag bármikor számítani kell. Ami pedig a holnapi időjárást illeti, hajnalban több helyen párássá válhat majd a levegő, és napközben is többször zavarhatja majd felhősödés a napos időszakot. Záporok és zivatarok elsősorban itt környékünkön, keleten és észak-keleten alakulhatnak ki. A légmozgás viszont veszít erejéből, legfeljebb nyugaton lehet élénk a szél. Hajnalban 7-13, délután pedig 20 és 26 fokot mérhetünk majd a holnapi nap folyamán, úgyhogy az esernyő továbbra is legyen ott velünk, ez a legfontosabb időjárás szempontjából, ami a kis használati praktikákat is illeti egyben. Rihanna, Jay-Z és Chris Brown érkezik a folytatásban, és ha már az esernyőt emlegettem, jön az Umbrella néhány pillanat múlva itt a Westen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a közlekedőknek pedig kitartást az utakon, mert hogy azért nem egyszerű mostanság így csúcsforgalom idején a haladás Egerben. Most kicsit azonban kikacsintunk városon kívülre, mert hogy Norbi azt írta egy jó negyed órával ezelőtt SMS üzenetében, hogy a 24-es főúton Egerbakta belterületén készülnek drága fotók, tehát hogyha arra felé haladnak, akkor véletlenül se játszanak el azzal a gondolattal, hogy kicsit meglépik az autót, tehát még egyszer mondom, Egerbaktán trafi. Norbinak pedig köszönöm, hogy elküldte nekünk, és erre kérek mindenkit, ha bármilyen olyan közlekedési helyzetet lát, ami említésre érdemes, ossza meg velünk SMS és Viber számunk 0620-355-65-55, most pedig visszhangzunk egy kicsit a Magna Cum Laude-val, itt a Besten, a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megújultak az egri urnafalak, bemutatják a török fürdőkultúrát, pusztított a fagy az alföldi szőlőkben. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Megújultak az urnafalak az egri Lajosvárosi és Gröber temetőben, tudatta a város. A Lajosvárosi temetőben a rossz állapotú és balesetveszélyessé vált falakat bontották el, helyükre pedig új kránit burkolatú urnafalakat építettek vasbeton alapozással. A beruházás a környezet térkövezését is érintette, összesen bruttó 14 millió forintból. A Gröber temetőben közben 15 urnafal újult meg. A munkálatok során új fetlapokat kaptak a falak, emellett fugázták és megtisztították a felületeket is. A török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás nyílik az egri várban az emlékhelyek napján. A tárlata 17. század elején épült, Valide Szultán Hamam gőzfürdő történetén keresztül mutatja be az oszmánkori fürdők világát. A program szombaton ünnepélyes zászló felvonással és díszlövéssel indul, később ingyenes tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket. Az egri vár vitézei és az egri vitézlő oskola fegyver bemutatókkal, valamint középkori gyógyászat és fegyverhasználati ismertetőkkel készülnek. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
3: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80 halány évein, akkor azért nem éltem, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Postán fél majd az új minisztérium, meggyőződésem ez uniós támogatással ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve a pica melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
2: Életbe lépett a szezonális parkolási rend Egerben, tudatta az egerhírek.hu. Szeptember 30-áig a Bicskei Aladáruszoda környékén, a Petőfi téren, a Csákány és a Fürdő utcában minden nap kell parkolási díjat fizetni. Az időjárásról. Továbbra is túlnyomó részt felhős lesz felettünk az ég, és elszórta jöhetnek záporok, zivatarok. A szél több helyen megélénkül, főként a zivatarok környezetében. Hajnalban csökken a felhőzet, és 10 fokig hűl le majd a levegő Egerben. Holnap már a nap is előbújik a felhők mögül, de elszórta még lehet majd zápor, zivatar pénteken. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás csütörtököt kívánok mindenkinek 4 perccel 16 óra után. Nem mondunk csütörtököt információk és zene tekintetében, ezt megígérhetem. A következő szűk 60 percben sem. Ezt is együtt tölthetjük, engem Szávoly Rihárnak hívnak, ami pedig az órakezdést illeti, már is a Let's Go forrósítja a hangulatot, ez a Soundtrinka Westen.
0: 100,7 Best FM.

100,7 FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Egy kis programajánló érkezik a folytatásban, ugyanis az Összhang Közhasznú Egyesület idén is megrendezi Egerben a Születés Hete program sorozatot május 9-e és 17-e között. Az idei fő téma pedig a kapcsolódások lesznek. Az egyesület célja immáron 17 éve változatlan, tevékenységével felhívni a figyelmet a természetes vajódási, szülési folyamatok fontosságára, rávilágítani arra, milyen fontos az anyateljes táplálás, a testközelség, a válaszkész gondoskodás az optimista életkezdethez. 2011 óta rendezik meg az EGRI Születés Hetét városunkban, hogy a várandósok, családok, kisgyerekesek találkozhassanak a helyi lehetőségekkel, szakemberekkel, és minél több információhoz juthassanak hozzá azért, hogy informált döntéseket hozzanak. És akkor néhány szóban a programokról a teljesség igénye nélkül. Lesz családi kirándulás, workshop hoppálborival, beszélgető női körök, hormonjaink, védőnői programok, szülői tudatosság, a testtudatos anya, hangolódó, gyermekágy, babamasszázs, nyitott szülőszoba, szoptatást támogató anyacsoport, mit meséljünk, bodywork, szülni tudsz, hordozás és kapcsolódás, egyensúlyteremtés, hozzátáplálás, kapcsolódás a belső gyermekkel, otthonszülés, szülés utáni regeneráció, beszélgetés szülésznőkkel, mamimbaba, kapcsolódási nehézségek, művészterápia és önismeret kapcsolata, biztonságos kötődés és érzelmi nevelés, kapcsolódás a gyökereinkhez, baba és gyermek elsősegély, szülés és szoptatás kapcsolata, kamaszok önbizalmának növelése, anya-baba találkozó, illetve körforgása az Összhang életfánál, ez majd egy ilyen örömködés lesz, tehát a Születés Hete programjai közül, melyeknek részleteit megtalálják többek között az egerhírek.hu portálon, én is itt találtam, tehát ne feledjék, hogy ismét lesz Születés Hete május 9-e, tehát szombat és 17-e között. Érdemes kilátogatni mindenkinek, aki éppen családot tervez. Szimporál is a Stars, ezzel megyünk tovább a best kedvencek között. Hello Eger, csodás délutánt mindenkinek!

0: 98,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás délután kívánok mindenkinek, és sok türelmet kérek az úton lévőktől, mert hogy jelen pillanatban is elég nehézkes a haladás. A négy sávosan, ugyanis több szakaszon is, ahogy már azt megszokhattuk, útfelbontás és félpályás lezárás van, sávelhúzással itt ott, és itt lenne nagyon fontos kiemelni a cipzár elvet. Sokat szoktunk erről beszélgetni, mert hogy az új kressz ezt már tartalmazni fogja, és hogyha ezt nem tesszük magunkével, vagy nem tudatosítjuk magunkban ennek a jelentőségét vagy jelentését, akkor a rendőrség akár büntethet is majd bennünket idővel ezért. Ez pedig azt jelenti, hogy ha megérkezünk egy ilyen félpályás lezáráshoz, akkor a mellettünk haladót, akinek a sávja éppen megszűnik, illene magunk elé engedni, és nem rögtön azt gondolni, hogy pofátlankodásról van szó. Tehát itt azért még van egy kicsit hová fejlődnünk, valljuk be őszintén, mert hát nem szeretnénk kilométeres dugókat és sorokat, és egy üres sávot magunk mellett, akkor ezt a szabályt valahogy tényleg el kellene magunkban ültetni, és akkor innentől kezdve mindenki élete egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak könnyebb lesz legalábbis az ilyen közlekedési szituációkban mindenképpen, de hát ehhez viszont valamit engednünk kell, most az előttünk lévő 0,5 másodpercet ezzel, hogy besorol elénk, de hát gyakorlatilag erről szól a történet, ez már nagyon régóta működik, mondjuk közlekedés kultúra tekintetében fejlettebb országokban, mondjuk ezt így. No, kérem szépen, ha közlekedési infóban jöhet, amiről tudunk jelenleg, ugye ezeken a káoszos helyszíneken kívül, az az, hogy Egerbakta belterületén méregdrága fotók készülnek. Norbi írta az előző órában nekünk, azóta nem kaptunk új üzenetet, úgyhogy kicsit szomorú is vagyok emiatt. Írjanak nekünk a 0623 155 65 SMS és Viber számunkra, ha bármi olyan dolgot tapasztalnak az utakon, ami említésre érdemes. Én pedig játszok egy újabb nagyszerű slágert, ezúttal a szuperhírótól, akik már abszolút nyári lázban égnek. Jön az utolsó boldog nyára Besten, Hello Eger, csodás délutánt mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: volt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék. Best FM.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A mesterséges intelligencia fejlődésével nő az adat visszaélések veszélye. Áramszünet lesz több egri utcában, új kerítést kapott a Babóca játszótér. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM Eger hírei Török Mónikától. Már is mondom a pontos részleteket. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
2: Tervezett áramszünetekre kell készülni holnap Eger több részén is, hívta fel a figyelmet a heol.hu. Az MVM hálózati karbantartási munkák miatt kapcsolja le időszakosan az áramszolgáltatást. Holnap délelőtt 8 és dél között a belváros több pontján, köztük a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Dobó István téren és a Kossuth-Lajos utcában lesz áramszünet. Később 11 és 15 óra között további utcákat és tereket is érintenek a munkálatok, például az Almagyar utcát, a Hibai Károly utcát, a Gólya utcát és a Megcse István utcát. Hasonló munkálatok 60-ban, Szilvásváradon, Kerecsenden és Verbeléten is lesznek. Az MVM szerint a fejlesztések célja az ellátásbiztonság fenntartása és a hálózat korszerűsítése. Befejeződött Egerben a Rózsa Károly utcai Babóca játszótér fejlesztése. A város közösségi oldalán tudatták, hétfőn megtörtént a játszópark új kerítésének műszaki átadása. A beruházás során közel 50 méter hosszú kerítés épült a területen. A fejlesztésnek köszönhetően rendezettebb és esztétikusabb lett a környezet, emellett nagyobb biztonságot is nyújt a gyerekeknek és a szülőknek. Az időjárásról. Továbbra is túlnyomó részt felhős lesz felettünk az ég, és elszórtan jöhetnek záporok, zivatarok. A szél több helyen megélénkül, főként a zivatarok környezetében. Hajnalban csökken a felhőzet, és 10 fokig hűl le majd a levegő Egerben. Holnap már a nap is előbújik a felhők mögül, de elszórtan még lehet majd zápor, zivatar pénteken. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek 3 perccel 17 óra után. A híreket és információkat követően ismét Szávoly Richard köszönt mindenkit a létező legnagyobb szeretettel, hasznos infók a Egerből és a legnagyobb Best FM kedvencekkel. Már is indítjuk az órát Karen Official és Ékon slágerével, ez a Dangerous.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék, Hello Eger, kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. A Heves megyei vízmű ZRT turbófokozatban működik hónapok óta. Nincs megállás, újabb útszakaszokon, illetve város részekben fordulhat elő víznyomás, csökkenés vagy vízhiány. Már is mondom ezzel kapcsolatban a legfrissebb híreket, ugye a szokásos éjszakai ellenőrzéseket és méréseket végzik Egerben, ezúttal a Ráczhegyen és a Szala város részben a munkálatokra az ivóvízhálózat biztonságos üzemeltethetősége érdekében kerül sor, csak úgy nem mellesleg. A szolgáltató tájékoztatása szerint az ellenőrzést ma 23 órától holnap reggel 5 óráig végzik majd, tehát azért erre föl kell készülni. Ebben az időszakban ugyanis nyomáscsökkenés, illetve átmeneti vízhiány is előfordulhat az érintett területeken, tehát képzeljük el azt a szitut, hogy éjszaka ránk jön a szükség, aztán mennénk, és egyszer csak nincs víz. Jó, tehát azért erre itt ne lepődjünk meg ezen a sztorin, itt a Ráczhegy és a Szalaváros részben lesz ez a szitu, tehát még egyszer mondom, ma 23 órától, másnap, azaz holnap reggel hajnali 5 óráig, kinek hogy tetszik, és akkor lássuk az utcákat, hogy mely utcákban lesz korlátozás. Könyök utca, Szalapart utca, Verőszala utca, Árnyék Szala utca, Rudivár utca, Kertalja utca, Iskola utca, Lovász utca, valamint Szala köz és Rigó köz. A Heves megyei vízmű ZRT kéri a felhasználók türelmét és megértését az esetlegesen előforduló kellemetlenségekért, pedig elnézést kér, tehát erre kell fölkészülni, ezúttal tehát a Ráczhegy és a Szalaváros részekben. Bob Sinclair és a World Hold On, nálunk pedig erre kell fölkészülni, ez jön a folytatásban a Best kedvencek között. Hello Eger, jó, hogy itt vannak velünk, csodás csütörtök délután mindenkinek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, 100,7 Best FM, a legjobb zenék!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

Viszont elérkeztünk a búcsú pillanatához, az elmúlt három órában Szávoly Richárdot hallották, a folytatás pedig Whiteboy-éké, érkezik a Night Shift, és mivel csütörtök van, ezért Whiteboy mai vendége DJ Miller lesz, aki a kis dance mix-el készül, én pedig a jetlaggel búcsúzom, jön a temegén, mi legközelebb pénteken találkozhatunk, holnap pedig ugyanitt, ha Rolicek Judit várja majd önöket ugyanebben az időpontban. Minden jót, bye-bye!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A folyóinkat és tavainkat is súlyosan érinti az aszály, nem kell tartanunk hazánkban a hantavírus megjelenésétől, holnap már csak néhol lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Több hullámban érkezhet az aranyat érő májusi eső. A meteorológusok szerint a jövő hét közepéig nagyjából 10 mm-t is meghaladó csapadék várható. A következő napokban csak elszórtan lehetnek kisebb záporok, de jövő héten kedden egy újabb hidegfront éri el hazánkat, ami lehűlést és sok esőt hoz majd. Erre pedig nagy szükség van, mert a talaj állapota az aszályos augusztusokat idézi. A felső 30 cm-es réteg rendkívül száraz, és a mélyebb rétegek is kritikus állapotban vannak. Közben nem csak a földeket, hanem a tavainkat és a folyóinkat is érinti az aszály. Áprilisban a szokásos csapadékmennyiség egy tizede esett, ezért sok folyónak az átlagosnál is alacsonyabb a vízszintje. Ezt mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, aki hozzátette azt is, hogy ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben.
2: A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, folytágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: Nem kell tartanunk a hantavírus fertőzéstől, hazánkban ugyanis ritkán bukkan fel, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, ezt mondta a Dél-Pesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Közben megérkeztek Hollandiába azok a hantavírussal fertőzött első betegek, akiket arról az óceánjáróról evakuáltak, ahol felbukkant a vírus. Két utasról van szó, akiket most kórházba visznek, ahol karanténba kerülnek. Közben a holland egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy a KLM légitársaság egyik légiutas kísérője kórházba került a vírus miatt, ő egy holland utastól fertőződött meg, aki később belehalt a betegségbe. Ma még több felé, holnap már csak elszórtan lehetnek záporok. A hidegfront ugyanis elhagyja hazánkat, ezért holnap már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti észak-keleti tájakon fordulhatnak elő kisebb esők. Ma éjszaka 7-14 fok valószínű, holnap napközben pedig 21-26 fokig melegszik a levegő. Hétvégén is napos, száraz időre számíthatunk, csak szombaton lehetnek néhol záporok, és szombaton 21-27, vasárnap pedig 24-28 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Singing in the rain helyett Dancing in the rain. Így alakult már ez az időjárás, de nekünk ez nem szegi a kedvünket. A következő 120 percet most is, mint minden csütörtökön, a dance legnagyobb klasszikusainak szenteljük. Mixben. 6-7 White Boy, 7-től DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a meccs.

0: legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: És akkor korábban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi Night Shift-es mixeimet tracklistával együtt itt értek el.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Innen folytatjuk, illetve innen folytatja tovább majd DJ Miller pár perc múlva. Még egy órán keresztül a dance legnagyobb klasszikusai érkeznek a 90-es és a 2000-es évekből mixben. Meg persze beszélünk egy nagyobb picikét, tényleg csak egy picikét. Hát aki ismeri a Milleri, mint tudja, hogy hát egy nagyon visszafogott szófokon gyerek. Na, pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma angolból érettségiztek a diákok, holnap a német következik. Tartós élelmiszer gyűjt a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank, holnap már csak néhol várható kisebb eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az angollal folytatódott ma az írásbeli érettségi, 74 ezer tanuló vizsgázott közép- és emelt szinten. Középszinten a szövegértési feladatok között szerepelt például az állatjólét, az ételfestékek használata, valamint Claude Monet festészete is. A nyelvhelyességi feladatlapon egy segítő kutyás történetet, egy viccet és egy különleges ausztrál szokásokról szóló szöveget kellett kiegészíteniük a diákoknak, ezen kívül egy hallott szöveget kellett értelmezniük, és az íráskészségüket vizsgáló feladatsort is ki kellett tölteniük. Holnap a német írásbeli következik. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Holnap délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek. Ezt mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlások 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Sokszor mozdult meg a Föld a lábunk alatt áprilisban, összesen 134 földmozgást jegyeztek fel a szeizmológusok, ebből a legtöbb bányarobbantás volt, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Magyarországon április közepén a horvát határ közelében lévő Somogy vármegyei Bolhó környékén 2,5-es erősségű földrengést észleltek, amelyet a lakosság is érzett, jelentősebb károkról viszont nem érkezett jelentés. Nem volt életveszélyes a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa, ezt állapította meg a toxikológiai vizsgálat. A tájékoztatás szerint viszont gátolta volna a véralvadást és belső vérzést is okozhatott volna a gyerekeknél. Ez az eredmény csak az Ausztriában talált bébi ételre vonatkozik, azt nem tudni, hogy a Csehországban és a Szlovákiában talált termékekben mennyi patkányméreg volt. Holnap már naposabb, szárazabb időre számíthatunk. Ma még sokfelé lehetnek záporok, zivatarok, de holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront és sok napsütés várható, bár felhők is lesznek felettünk az égen, és északkeleten-keleten néhol még előfordulhatnak kisebb esők. Ma éjszaka 7-14 fokig hűl a levegő, holnap pedig 21-26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén sokat süt majd a nap, és 21-28 fokot mérhetünk, szombaton még elvétve lehetnek kisebb záporok, de vasárnap száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Jogosan ért minket az a kritika, hogy...
4: Ért,
3: igen, és tényleg abszolút igaz, hogy tényleg mindig ilyen jó hangulatban, ugye így jössz csütörtökönként, nyomjuk a zenét,
4: Igen.
3: Na de mi van az elérhetőségekkel? Jogos. És tök igazuk van.
4: Én azért néha, amikor eszembe jut, rákötök, nem úgy, mint a White Boy, hogy hát azért napi edzésben van, tehát azért szögezzük le, hogy az úgy nekem nem megy, de valóban azért ezt el szoktuk mulasztani időnként,
3: igen, és akkor nagyon szolidan akkor most kezdjük ezzel, jó? Így igazságos, csináljuk. Tehát van a saját oldalunk, Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon ott vagyunk, az összes Night Shift lemezrovassal kapcsolatos dolog, a Night Shift bulikkal kapcsolatos dolog ott elérhető Facebookon is és Instagramon is. És ugye a Mixcloud, ami mindig a válasz a kérdésre, hogy na de a korábbi műsorokat hol, és ez ugye minden Night Shift DJ esetében ugye más-más. Imrénél ez
4: nálam ugye hogy... a mixcloud.com/DJ Miller Hun oldalon fellelhető. Ennyi.
3: Ennyi, igen. Ja, meg annyi, hát a csütörtök van, úgyhogy deszes csütörtök DJ Millerrel. Nyomjad, Emikém.
4: Oké.
0: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, zárom a csütörtököt, zárom a Night Shift, tehát a holnapi Night Shift extrában megelőlegezzük a szombati hangulatot, és hip-hoppal és R&B-vel 120 perc nyilván indítjuk majd a holnap estét. Jön Tom Novi, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen